0: Ez a Magyar Közösségi Rádió Adelaide adása a 5EBI 103.1-en.
1: Magyar Közösségi Rádió Adelaide.
2: Tisztelettel köszönjük hallgatóinkat! A Magyar Közösségi Rádió műsorát hallják a 5EBI FM adó 103.1 MHz-en. Előzetesben az Adelaide-i Magyar Közösség szervezetei hirdetései hangzanak el. Rendszeresen ismétlődő események. A Cimbora iskola, kalár és táncsoport és cserkészet minden második szombaton, délelőtt 10 óra és délután 3 óra között magyar írás-olvasás, tánc és cserkész foglalkozást tart iskoláskorú gyerekek részére a 187 Anli Roadon, Anliban. Emellett van kisgyerekes foglalkozás is, ami 10 órakor kezdődik. Érdeklődni a 04-05-79-98-89-es telefonszámon lehet. Minden vasárnap 11 órától magyar nyelvű református istentisztelet van a 187 Anli Roadon, Anliban. Minden vasárnap ugyancsak 11 órától magyar nyelvű katolikus szentmise van a Regnum Marianumban, a 45 Torrens Street-en, College Parkban. Most pedig a dél-ausztráliai magyar klub hirdetése következik. Ha hiányoznak a magyar ízek, akkor látogasson el a Hungária Caféba, a dél-ausztráliai magyar klub kávézójába Norwoodban. A kínálatban szerepel a frissen készült lángos, a házi lecsó, a gulyásleves, a hagyományos magyar sütemények és még sok más finomság. A Hungária Café 2-től szombatig reggel 9 és délután 3 óra között tart nyitva, péntekenként pedig vacsorával is várja vendégeit. Az asztalfoglalás ajánlott, mivel a helyek gyorsan betelnek. A dél-ausztráliai magyar klub egész évben változatos programokkal várja az érdeklődőket. A legnépszerűbb események közé tartozik a minden hónapban megrendezett gulyásest, ahol büféasztalos magyar vacsora, élőzene és remek hangulat várja a vendégeket. Tisztelettel köszöntjük a rádióműsor mai hallgatóit, itt Szabó Attila, a rádióműsor mai szerkesztője. Kedves rádióhallgatók, egy olyan személyről fogunk beszélni a mai napon, aki szerves része volt az emigrációs magyar irodalomnak, és ezen kívül most már világszerte az egyik legismertebb magyar író. Az ő neve Vas Albert. Vas Albert egy olyan életpályát futott be, amely kevés embernek adatott meg, hiszen otthon a Kárpát-medencében kezdte el az írói karrierjét, és később Amerikában kerülve írta meg a magyar művei jelentős részét. Gróf Vas Albert Válaszúton született Erdélyben 1908. január 8-án, és Astor Parkban, Floridában halt meg 1998. február 17-én. Kétszeres Baumgarten díjas, magyar örökség díjas és alternatív Kossuth díjas erdélyi magyar író is költő. A magyar irodalom egyik legellentmondásosabb alakja, mondják róla, a hivatalos irodalomtörténet, mint a tudomás se venne róla, miközben mások a legnagyobbak között emlegetik. Akár mint az egyik legolvasottabb magyar szerzőt, aki masszív politikai fennhangoktól sem mentes kultuszt alakított ki maga körül, illetve ő róla alakították ki, úgy Erdélyben, mint Magyarországon. Egyik leghíresebb könyve a Kard és Kasza, amelyben több generáción keresztül tekinti át a magyar történelmet. 1050-től egészen a jelenkorig, a saját ősi nemzetségének történetén keresztül. Vas Albert 1944-től Németországban, majd 1952-től haláláig az Amerikai Egyesült Államokban élt. A kolozsvári népbíróság 1946. március 13-án távollétében apjával együtt háborús bűnökért és gyilkosságért halált.

0: olvasó közönség körében is folyamatosan növekszik. 2005-ben a Nagy Könyv című hazai felmérésben a közönség szavazatok alapján az egyik legkedveltebb magyar írónak bizonyult. A Fontinelli Boszorkány című művét a szavazók a legnépszerűbb 12 magyar regény közé választották. Az 50 legnépszerűbb magyar regény között szerepel az Adjátok vissza a hegyeimet című műve is. Most pedig még mielőtt tovább mennék, hallgassuk meg Vas Albertnek az Előhang című feldolgozását.
1: Magyar Közösségi Rádió, Edüleid.
2: Volt egyszer egy ember, aki az ő háza udvarán oszlopot épített az ő istenének. De az oszlopot nem márványból faragta, nem kőből építette, hanem ezer meg ezer apró csillámló homokszemcséből, és a homokszemcséket köddel kötötte össze. És az emberek, akik arra járva látták, nevettek rajta, és azt mondták: bolond. De az oszlop csak épült, egyre épült, mert az ember hittel a szívében építette az ő istenének. És amikor az oszlop készen állott, az emberek még mindig nevettek, és azt mondták: majd a legelső szél összedönti. És jött az első szél, és nem döntötte össze. És jött a második szél, és az sem döntötte össze. És akárhány szél jött, egyik sem döntötte össze, hanem mindegyik szépen kikerülte az oszlopot, amely hittel épült. És az emberek, akik ezt látták, csodálkozva összesúgtak, és azt mondták: varázsló. És egy napon berohantak az udvarára, és ledöntötték az ő oszlopát. És az ember nem szitkozódott, és nem sírt, hanem kiment megint az ő udvarára, és hittel a szívében kezdett új oszlopot építeni az ő istenének. És az oszlopot most sem faragta márványból, sem nem építette kőből, hanem megint sok-sok apró homokszemcséből, és a homokszemcséket köddel kötötte össze.

0: szél, galonyai szél, magyar hegyek szele. Vidd magaddal, ami hátra maradt. Hincset széllyel, erdőkön, mezőkön, kaszáló réteken, legelő lankákon, patakok partján, mindenütt, ahol valamikor a bujdosó magyar járt és élt, és örvendezett a világnak élete során, bujdosásának ideje előtt. Vigyed, Isten szele, vigyed! És egyszerre csak, mintha parancsszóra várt volna csupán, valahonnan a sziklák közül előlebbent egy virágszagú, hűvöskezű, gyors szárnyú szellő. Elkapta a kiszórt hamut, és vitte lefele a hegyoldal irtásán, lefele a völgyön, továbbvitte szempillantás alatt.
1: Ez a mai nemzedék, ez kapott 50 évi agymosást. Néppé gyúrták a nemzetet. Az üzenetem az, hogy ébredjetek föl, magyarok, és legyetek újra nemzet, váljatok nemzetté. Ahol nem az a fontos, hogy ki mennyi pénzt hoz az országba, hanem hogy ki mennyi jót, szépet és hasznosat tud cselekedni

0: magyar közösségért.
1: A Vasalbert családjáról osztanék meg néhány információt. A Vas család eredete az Árpád korig vezethető vissza, és egyike Erdély legrégebbi nemesi családjainak. 1744-ben Mária Teréziától kapta grófi címet. Az ifjúságáról annyit, hogy Kolozsvár melletti válaszúton a Bánfi kastélyban született 1908. január 8-án. Szüleiről annyit tudunk, hogy nagyon korán elváltak, így leginkább nagyapja, Vas Béla jelentette a biztos pontot gyerekkorában, akire nagyon nagy szeretettel emlékezik öregkorában is. Kolozsvárott a Farkas utcai református kollégiumban 1926-ban érettségizett. Debrecenben a Gazdasági Akadémián folytatta tanulmányait és szerzett gazdászdiplomát, majd Stuttgartban és Párizsban tanult tovább erdőmérnöki és vadgazdasági diplomákat szerzett. Erdélybe apja betegsége miatt 1932-ben tért vissza. Egy ideig azonban nem tudott még a családi ügyekkel foglalkozni, mert a román hadseregben kötelező sorkatoni szolgálatát töltötte. Első felesége Vas Ilona lánya, Báró Siemers Éva, aki 1914-ben született. Családi nyomása 1935-ben feleségül vettem unoka hugomat, írja a hamburgi Siemers Évát. Így sikerül csak megóvnunk a családi birtokot a csődbe jutástól. 6 gyermek apja, gyerekei Vid, Csaba, Huba, Miklós, Géza és Endre, akik közül Csaba 3 éves korában meghalt. Csak zárójelben annyit, hogy Vas Huba, az egyik fia, jelentős karriert futott be az amerikai hadseregben, dandártábornoki rangot ért el, és részt vett egyebek között az 1991-es sivatagi Vihar hadművelet harcászati terveinek a kidolgozásában is. Nagyapja 1936-ban bekövetkezett halála után átvette annak egyházi tisztségét, és az erdélyi Magyar Református Egyházkerület főgondnoka lett. És így eljutunk lassan a bécsi döntéshez, 1940-hez. A második bécsi döntés 1940. augusztus 30-án volt, és ennek alapján Erdély északi része visszakerült Magyarországhoz. A következő év elején Vasalbertet a Magyar Mezőgazdasági Minisztérium erdész felügyelőnek nevezte ki Dés településre. 2 hónappal később pedig a Kolozsvári Ellenzék című lap irodalmi szerkesztője lett. Most pedig a Láthatatlan lobogó című verse következik.
2: Láthatatlan lobogó. Konok hűséggel hordozom az úttalan bozótokon. Seb a vállam és seb a markom, de fogom, viszem és megtartom. S fogcsikorgatva hirdetem, nem ért véget a küzdelem, mert valami még megmaradt. Görcsig basztja a markomat, de markomban még itt a szó. A láthatatlan lobogó, erekém, kincsem, fegyverem. Magasra tartom és lengedem, és védem foggal és körömmel, vaddűvel és őrült örömmel, és mentem mindeneken által, intépő, végső akarással. Dúlt otthonom rég összedőlt, kifordult alólam a föld, társaimat ár elsodorta, mögöttem ég a poklok pokla. Előttem vad sziklák merednek, de nekivágok a meredeknek, mert élek még, ha görzsben is, ha vérben is, még ha utolsó is vagyok, akit az özönvíz meghagyott, de harcom, végig harcolom, s a lobogót megmarkolom. Megmarkolom és nem hagyom, ha térdig kopik is a lábam, de feljutok a csúcsokig, s utolsó jussomat a szót. Ezt a szent, tépet lobogót, kitűzöm fent az ormokon, s a csillagoknak meglobogtatom.
1: Hogy jobban megismerhessük a Vasalbert életművét, ezért a mai műsorba beszerkeztünk egy beszélgetést, amely elhangzott az Ez itt a kérdés című tévéműsorban, amelyen irodalomtörténészek vettek részt. Az egyik nagy téma az arról szólt, hogy miképpen, vagy miért nem ismerték Vasalbertet Magyarországon a 90-es évek elejéig, és miért van helye Vasalbertnek a magyar irodalom nagyjai között. Itt következik egy bejátszás.
3: Magyar Közösségi Rádió, Edüleid.
4: Minden vasárnap délután 1 és 2 óra között.
5: Igen, hát a cezura, vagy a fővonal itt a 46-os februári magyarországi lista, a tiltó lista. Tehát ugye onnan kell kiindulni, és az az alfája és az omegája a történetnek. Ugye több mint 3000 könyvet tesznek listára, többek közt ugye értem szerint Vasalbertet is. És ugye mivel az életmű nagyon hosszú, nagyon nagy, rengeteg műről van szó, hogy te is említetted, hogy óriási ívet lelát. Hát ugye ha 27-től nézem mondjuk ugye a virágtemetéstől, ha csak a kard és kaszáig veszem ezt az évet, ugye ez 7 évtized időszakát öleli föl, és ugye azt se felejtsük el politikailag, ugye, hogy a határváltozások okán, ugye azért a Vasalbert ugye 27-től 40-ig ugye határon túl író volt ugye Magyarországon. Ugye a következő időszakban ugye Magyarország író számított, utána pedig emigráció időszaka következett. Tehát ugye a sok egymásra rakódott történetből kifolyólag, ugye más és más politikai és irodalom felmérések tudnak adni pontos képet, vagy éppenséggel nem tudnak adni pontos képet az életműről sem. Illetőleg a másik nagyon fontos, és szintén a 46-os történethez megy vissza, hogy az a politikai változás, ami Romániában ugye politikai értelemben a magyarság ellen, ugye a magyar arisztokrácia ellen végrehajtott politikai indítatású nevezzük úgy a kivégzés történet, mert ugye ezeket pontosan tudjuk ma már, hogy néztek ki ezek a perek a Vas kapcsán is egyébként, tehát ugye nincs nevesítve sehol a háborús bűnösség elve, ugye meg a megnevezése a perben, hát erről nagyon sokat tudnánk beszélgetni.
6: Hát a népbíróságok működéséről is.
5: Igen, meg a népbíróságok működéséről is, de ugye, hogy ez a történet aztán végképp felülírja azt a fajta interpretációs lehetőséget, ha lett volna lehetőség egyébként 46-tól errefele, de nem lett, ugye, mert ahogy te is mondod, ugye a szocialista Románia szomszédságában a szocialista Magyarország próbált irodalompolitikát alkotni, és nem véletlenül nem találkoztál te se a könyvtárakban ugye Vasnak a műveivel, de ugyanígy az adott korszaknak, tehát amikor Magyarországon Vas Albert ugye a több írótársával, Erdély írótársával együtt határon túl írónak számított.
2: Én attól tartok, hogy megint abba a hibába esünk, hogy ahelyett, hogy arról beszélünk, hogy Vas Albertnek miért van helye a Magyar Nemzeti Alaptanterben, hogy Vas Albertnek adjátok is egyemet, miért kötelező olvasmány. Ahelyett megint arról beszélünk, hogy megosztó vagy nem megosztó személyisége Vas Albert.
6: Ki lehet hagyni ezt a diskurzusból?
2: Már régen túl vagyunk ezen. Réges-régen túl vagyunk ezen. Vas Albertet tanítjuk, a meséit tanítjuk általános iskola alsó tagozatában, az erdők könyve, stb. A felső tagozatban a Funtinéri boszorkányból a legszebb tájleíró és egyéb részleteket, természetesen az egy nagy háromkötetes regényfolyam, tehát csak részleteket, középiskolában pedig az Adjátok vissza hegyeimet, amiért 1948-ban majd irodalmi Nobel-díjra jelölik Vas Albertet. Egy hontalan menekült írót, mert azért hozzá kell tennem valamit. A Vas írói életmű tekintetében az állapítható meg, hogy Vas három nézőpontból nézi a világot, Erdélyből és ír Erdélyért. Aztán Európából és ír Erdélyért, és Amerikából egy világnézőpont és ír Erdélyért és Erdélyről. Vagyis az az igazság, hogy az írói nézőpontja állandóan tágul, a téma azonban mindig ugyanaz. Miért? Ez a kérdés. És persze, hogy hogyan? Amikor Jászló Anna megírta az első jelentős tanulmányt a Vas Albert nyelvezetéről, és én is valamelyik elkövetett könyvben arról beszélek, hogy mondjuk a Funtinéri boszorkányban 117 féle csak az erdő, a mező, a rét, egyáltalán a környezet illatára vonatkozó jelző vagy metafora van. 117 féle. Ezt összeszámolták. Nincs a magyar irodalomban hozzá hasonló, aki a tájleírásban olyat produkált volna, mint ő. És lehet persze beszélni arról, hogy Vas Albert írja meg 1947-ben az első magyar parabola regényt, ami vegytiszta parabola regény, ez a Részkígyó. De lehet róla beszélni, mint a magyar szintetikus irodalom egyik, szintetizáló irodalom egyik alakja, aki a Csabában ezt megvalósítja, különböző irodalmi műfajokat szintetizál. Lehet róla beszélni, hogy hogyan alakítja ki a maga sajátos írói technikáját, a finom egyensúlyrendszerét a Csabában. Lehetne arról beszélgetnünk, hogy is néz ki az a Vas életműben, amikor beszél egyszerre életről, halálról, hogyan jelenik meg benne a mixát adomázása, ez majd a Funtinéri boszorkány első és harmadik fejezetében fog kiderülni.
6: De
2: Jókairól,
6: óriási dolgokat mondasz.
2: Beszéljünk egy kicsit Vas Albertről, a nagy íróról.
6: Ez kicsi, azért vagyunk itt, hogy beszéljünk róla, de Vas Albert a nagy író a kultúrharcnak az egyik ikonikus ütközési így pontja. Van. Nem lehet kihagyni ebből a dologból.
7: És a befeketítése egyértelmű történet.
6: Bocsánat, de a kultúrharcban az esztétikum abszolút nem számít.
8: Igen, miközben mégiscsak nekünk úgy gondolom, hogy az a dolgunk, hogy erről beszéljünk, mert 20, meg 30, meg 60, meg 100 év múlva azért reménység szerint ezek az indulatok le fognak higgadni, és mégiscsak a művek fognak maradni, és a művekkel kell valamit kezdenünk.
6: Legyen. Így legyen.
8: És csak kiegészítésképpen itt a tájleírást, amit te is említettél, de hadd idézze meg egy pillanatra Szőcs Gézát ebbe a beszélgetésbe. Ugye ő mondta azt, és nekem ez nagyon-nagyon tetszik, hogy tulajdonképpen Vas Albert az, aki megírta a román Ábelt.
2: Így van.
8: És ugye ez egy nagy fájdalmuka lehet akár a románoknak, hogy nem Mihály Ilszadovjánó írta meg, hanem Vas Albert. És például azt se felejtsük el, hogy akár a Farkasverembe, de még lehetne hosszan sorolni a műveket, hogy a különböző népek egymás mellett élését hogy mutatja be, hogy ábrázolja. Szóval nem egy olyan leírást, fejezetet, könyvet lehet itt felsorolni, amiben a román parasságot teljesen, hogy is mondjam,
2: szeretettel,
8: pozitívan ábrázolja. Ez nyilván adódik abból a nagyon sajátságos erdélyi arisztokrata léthelyzetből, ami az övé volt.
2: Évszázados együttélés.
8: Így van, és ne felejtsük el, hogy általában a kisebbségi problémákkal soha nem ott van a probléma, amikor egymás mellett élnek a kisebbségek, hanem mindig abból van a probléma, amikor behozzák azokat az embereket a képbe, akik nem láttak még magyart, vagy cigányt, vagy bármit lehet sorolni. Így van, és lehet riogatni, lehet bármit mondani a másikról, mert ugye nincsen referenciapont. Itt Vas Albertnél vannak referenciapontok, ugye ő maga is elmondja nem egy helyütt, hogy persze probléma az, és miért csinálta azt az erdélyi birtokosság, hogy a románokkal dolgoztatott a földeken, mert ugye egy olcsó munkaerő volt.
5: Korábban.
8: Szóval korábban, persze, abszolút, de nyilván ebből kifolyólag.
2: Ez a 17-18. Század.
8: Igen, de ez meghozza aztán a 20. századra rendesen a maga problémáit egyrészt.
2: Erdély román többségű lesz. Így van.
8: És másrészt viszont ő ugye kisfiú korától ezt látja, ebbe felnő, és erről irodalmi művekben ír, ami azért fontos, mert nekünk is jobb, ha innen közelítjük meg, hogyha mondjuk a románságról akarunk gondolkodni egy ilyen Vas Albert leírásból, ami egy abszolút pozitív és emberi, tényleg ezt tudom rá mondani.
2: Ján Kozsa mondja, hogy ő megírta a legszebb román havasi történetet, ugye Funtilés Boszorkányról éppen egy román irodalom történész.
6: Imádom, amit mondtok, de ebben a pillanatban még mindig ott tartunk, és nem ebben a műsorban, hanem ebben a világban, hogy Vas Albertet dicsérni, vagy pocskondiázni, az gyakorlatilag ideológiai oldal kérdése. Akármilyen magas esztétikai értékben és történelmi, antropológiai szempontból, akármilyen mélyen érzően ír meg valódi problémákat, az abban a pillanatban hortifasizmus lesz az egyik oldalon, meg nacionalizmus a másik oldalon.
8: De nem valamit, és hanem rólunk. De szóval, hogy bocsánat. De
2: két sót adik ezek mondom, a tartalmazás.
8: A mi mentális állapotunkat tükrözi, és nem
6: beszélünk. Vas Albertről nem tudunk úgy beszélni, hogy önmagunkról ne beszéljünk, amikor pécelem problémát okoz Vas Albertről elnevezni egy utcát.
8: Álljunk már meg,
6: miközben Magyarországon, meg most már Erdélyben is, utcák, sora, közterek, köztéri alkotások, még Erdélyben is, Romániában is.
2: De ne haragudj, azért szeretnék, a hontalanság hitvallását 47-ben írja. Éppen hontalan menekült, jogilag már a birtokaitól megfosztva, családjától megfosztva, jogilag az életétől is, 46 mondja, március 13 a halálos ítélet, és mit ír, azt mondja, hontalan vagyok, és most figyelj, mert hiszek minden vallásban, és minden vallásban, igen, minden vallásban és minden népben, és Istenben kiérdi a dal.
9: Vagyis amikor egy hontalan, a mindenétől megfosztott Vas Albert esztétikumáról és moráljáról beszélünk, elég elolvasni a hontalanság hitvallását. Akkor éppen földművesként dolgozott, dohányt termelt, zöldséget, stb., hogy a családját el tudja tartani egy német kis faluban. A gróf, akitől elvettek mindent, jogtalanul.
6: Ennek és mennyi ilyen gróf volt, aki el tudta tartani a családját, miközben abban a történelmi hazugságban éltek, a magyar történettudomány, úgynevezett marxista történettudomány szempontjából, hogy ők egyébként ingyen élők voltak, kizsákmányolók, minden egyéb. Miközben maga Vas Albert is ugye többszörös diplomás erdőmérnök, mezőgazdálkodó. De hogy ezt a hazugságot valahogy le kell bontani, mert ahogy Attila is egy interjúban, fogalmaz, tehát tele van hibával, szándékos cenzúrával tele van a Vas életmű.
10: Üzenem az otthoni hegyeknek, a csillagok járása változó, és törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen ború örökkévaló. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a földnek, csak teremjen, ha sáska rágja is le a vetést, ha vakond túrja is a gyökeret. A világ fölött őrködik a rend, s nem vész magja a nemes gabonának. De híresem lesz egykor a csalámnak, az idő lemarja a gyomokat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csattog is a baltások hada, mert erősebb a baltánál a fa. S a vérző csongból virradó tavaszra új erdő sarjad győzedelmesen. És még mindig lesznek fák, mikor a rozsda a gyilkos vasat rég felfalta már, s a sújtó kéz is szent jóvátétellel hasznos anyaggá vált a föld alatt. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek őrváltásain jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot, s az erkölcs ősi hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Jön ezer új kőmíves kelemen, ki nem hamuval és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel, és épít régi kőből új hazát. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, a fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újraépíti a falakat. A víz szalad, de a kő marad. A kő marad. És üzenem a volt barátaimnak, akik megtagadják ma a nevemet. Ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is a barátjuk leszek, és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. Kezet nyújtunk egymásnak, és megyünk és leszünk egy cél és egy akarat. A víz szalad, de a kő marad, a kő marad. És üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űz, és annak, kinek kezéhez vércseppek tapadnak, vigyázzatok, és imádkozzatok. Valahol Fönt a magos ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok, s a víz szalad, és csak a kő marad. A kő marad. Maradnak az igazak és a jók, a tiszták és a békességesek, erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik. Likasszák már az égben fönt a rostát, s a csillagok tengelyét olajozzák szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás megint. És miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia, s ki mint vetett, azonképpen arat. Mert elfut a víz, és csak a kő marad. De a kő marad.
4: Magyar Közösségi Rádió Adelaide.
1: Vas Albert életébe döntő fordulatot hozott 1940. szeptembere. A második bécsi döntés két részre szakította Erdélyt, középen a Vas család birtokait is. Erdély északi része Magyarországé lett, a déli Romániában maradt. Ez a történelmi sorsforduló a legváltozatosabb érzések részeseivé tette Erdély magyarjait. Hatalmas traumaként élték meg azok, akik ugye az elszakított része maradtak, tehát Románia részén, és Vas Albert és a birtokainak egy része pedig Magyarországhoz került, a vas birtokok egy része. Majd ugye lejár a háborúban is ugye tisztként szolgál Vas Albert, és következik a nyomorúságos kivándorlásnak az időszaka, amikor menekülőre kell fogni a dolgot, hogy megmentse a maga meg a családja életét. Erről így emlékezik meg. A következő év márciusában Nyugat-Magyarországra Sopronba kerültem, az osztrák határ mellé. Meglátogattam Veres tábornokot a kőhalmi börtönben, néhány kilométerre a várostól. Mikor a börtönben megmondtam a tábornoknak a tervem, hogy civil ruhába öltözöm, és egy ideig még Sopronban maradok, majd visszatérek Erdélybe, amint csak lehet, erősen ellenezte a szándékomat. Megparancsolta, hogy hagyjam el az országot, hiszen íróként az a feladatom, hogy életben maradjak és elmondjam a világnak, hogy mi történt a nemzetemmel. Titkos kapcsolatai révén két nappal a nála tett látogatásom után parancsot kaptam, hogy kísérjem el azt a Sopronból nyugat felé tartó vonatot, amelyen a magyar tisztek családjai utaztak. Köztük feleségem és két gyermekünk is, akik Erdélyből feleségem német kapcsolatai révén menekültek ki Sopronba. A kemény orosz támadások ellenére vonatunk el tudta hagyni Magyarországot. Később derült ki, hogy ez volt az utolsó szerelvény, amelyiknek ez sikerült. Áprilisban érkeztünk meg Ausztrián és Csehszlovákián keresztül Németországba, ahol egy Blejbák nevű kis faluban, a Bajor erdőben elfogyott az üzemanyagunk. Tovább ezt írja, a falu határában feleségemmel és két gyermekemmel egy padlásszobában húzottunk meg, és egyidőre ez lett az otthonunk. Földön futók lettünk. Ott a Bajor erdőben, Breibach nevű kisfaluban hamarosan állást is kapott Vas Albert. Turm Taxis herceg, mint okleveles erdészmérnököt, azzal bízta meg, hogy mérjen ki 40 000 hold erdőt. Ezekre az évekre így emlékezik. Ebben az időben voltam vadorzó, hogy fiaim húst ehessenek. Fát döntöttem az erdészetnek, erdőt mértem az amerikaiaknak, dohányt termeltem, s árultam a cigarettát tejért, vajért, krumpliért, kenyérért. Megírtam közben 5 könyvet. Fatönkön ülve, a másik fatönkre téve írógépemet egy erdei tisztáson. Így született meg bevallottan legkedvesebb és legnevezetesebb műve, a Fontinelli boszorkány, és a világ lelkismeretébe belekiáltó Adjátok vissza a hegyeimet. A Fontinelli boszorkány című trilógia születésének körülményeiről egy rövid anekdótát emlegetett az író. Kimentem az erdőbe, egy tönkre letettem az írógépemet, egy másikat odagurítottam, és azon ülve kopogtattam a regényt. Itt találkoztam az első amerikai katonákkal. Öt amerikai legényből álló csoport jött arra, és megláttok engem ott a fatönkön írni. Oda jöttek. Én angolul nem tudtam még, kérdezték, hogy ki vagyok, mi vagyok. Nem volt nálam semmiféle irat. Erre a legjobb angol tudásom szerint azt mondtam nekik, I am the Hungarian Shakespeare. Ezen nagyot nevettek, megveregették a vállam, találkoztak egy bolonddal. Csokoládét, cigarettát adtak, és elmentek.

0: percet.
1: Magyar Közösségi Rádió, Adelaide.
2: Kedves rádióhallgatók, tovább folytatjuk a Vas Albertről készült vagy készülő műsorunkat. A kivándorlás Amerikába. Ez volt az életük egy másik hatalmas fejezete. 1951-ben fiaival hajóra szállt és elhagyta Európát. Családjukat itt sem kímélte a sors hideg keze, ketté szakította őket. Tüdőbetegsége miatt feleségének Évának ugyanis az elhagyott parton kellett maradnia, Európában. Nem engedik fel az új világba induló hajóra. Regényszerű az elválásuk, Éve szíve alatt hordja ötödik gyermeküket. S a szomorúsága mellett mégis remény van a szívükben, hogy jobb lesz talán túl az operencián. Még nem tudhatták, a sorst most sem lesz kegyesebb velük, mint eddig, és soha többé nem válnak már egy tűzhely körül ülőkké. Mégis ennek a nőnek volt annyi lelki ereje, hogy elengedje férjét megértve, hogy a sors számára feladatot rót ki, amit teljesítenie kell. Mert Vas Albert szívében egy kis nép az erdélyi magyarság történelmi bánatát mentette, mert hitte, hogy gyógyírt talál rá az igazság földjén. Erre tette rá az életét. Belekiáltotta Amerika és a nagyvilág lelkismeretében, az, hogy szülőföldjén rabmadár az igazság. 1951. szeptember 21-én New York kikötőjében szálltak partra. Befogadójuk vidékre vitte őket. Egy gazdaság a McLean Farm irányítását bízták rá. Itt ismerkedett meg hamarosan Elizabeth McClain-nal. Beleszeretett, és egy év múlva, miután törvényszéki úton elvált, Európában maradt feleségétől, Évától, Elizabethet vette feleségül. Itt figyeltek fel nagyszerű műveltségére. Egy közeli katonai akadémia felkérte, hogy tanítson náluk. Algebra és mértan tanár lett. Tanítványai nagyon megszerették, megbabonázta őket. Innen szerzett róla tudomást a Floridai Állami Egyetem, és meghívta német és francia nyelvet, valamint európai irodalmat és történelmet tanítani. Szerencséjükre nem sokára eladták a McLean Farmot, és családjával a Florida melletti Ocala Nemzeti Park közepén lévő magányos helyre, Astorba költözött. Egy lerobbant állapotban lévő magányos házat vásároltak a rengeteg közepén, egy hatalmas tó partján. Nagyon megszerette ezt a helyet. Élete alkonyán, a világ elől ide menekült. Kedves rádióhallgatók, a Vas Albertről készült műsornak azért van igazán értelme itt az emigrációban, mert én személy szerint itt találkoztam azzal a jelenséggel, ami azt mondja ki, hogy az itteni emberek, barátaim közül többen mondották el, hogy igazán ők Erdélyt és a Kárpát-medencei magyarság történetét igazán Vas Alberten keresztül ismerték meg. Tehát mivel 90 előtti Magyarországon nem lehetett határon túli irodalmat igazán olvasni, éppen ezért 90-es évek után ismerték meg Vas Albertet, de az emigrációban élő magyarok már ugye megkapták Vas Albert műveit Amerikából és különböző kiadóvállalatok által, és ők már onnan ismerték Vas Albertet. Tehát ők már a 70-es évektől olvasták Vas Albertet, és azon keresztül, rajta keresztül, meg ugye nyírő művein keresztül ismerték meg az elszakító területek magyarságának az életét. Vas Albert életműve igazán nagyon sok oldalú, gyönyörű szimbólumokat használ, gyönyörű természeti leírásai vannak, ajánlom mindenkinek, hogy eddig még nem tette, akkor hallgasson Vas Albertet. Ha nem tud könyvhöz jutni, akkor hallgasson Vas Albertet. Ha valaki esetleg ugye könyvet szeretne szerezni, vagy kölcsönbe, akkor a Magyar Református Gyülekezet könyvtárában vannak Vas Albert könyvek, onnan ki lehet kölcsönözni vasárnaponként. Aki pedig nem tud ehhez hozzájutni, az azt ajánlom, hogy a YouTube-on hallgassa meg Vas Albertnek a regényeit, nagyon tele vannak lélekkel, élettel, egészséges történelemtudattal, de legfőképpen a természeti leírásai és az a humanus meglátása, világszemlélete, az az áttörő, amelyben ott van a másik ember tisztelete, az életnek a tisztelete, ott van egy egészséges nemzet szemlélet, ott van egy egészséges keresztjén világszemlélet, egy olyan fajta tartozás érzése, amelyről Vas Albert egész életében bizonyságot tett. Ő tartozott a nemzetének, egy tartozó ember volt, aki megírta ennek a nemzetnek a tragédiáját, a 20. századi tragédiáját főleg legfőképpen, amely életében égő sebként égett, élete végéig. Soha nem tudta feldolgozni azt, hogy neki el kellett hagyni az országát, azért, mert az más hatalom alá került. Azonban életműve nem volt értelmetlen, hiszen ezáltal több millió ember számára mutatta meg azt az elsüllyedt világot, amelynek ő része volt, amelyben felnevelkedett, és amely a magyar történelemnek egy jelentős korszakát teszi ki. Ennyi fért a mai műsorunkban, továbbiakban még egy kis zenét hallgatunk, és hát a rádióhallgatóknak a legjobbat kívánok, egy gyönyörű vasárnapot, és halljuk egymást majd következő vasárnapon is egy másik rádió műsor keretében. A viszonthallásra!
1: Minden vasárnap délután 1 és 2 óra között. Magyar Közösségi Rádió, Edüleid.
0: És én elindultam meghódítani egy idegen világot.